0: Sziasztok, meg is.
1: What?
0: 133 northbound, Texas 28, Sierra, X-ray, Juliet, 2689, SXJ, 2689.
1: 10-4.